akarok biakumásnál szánti korokon. Akarom hasú fók, mit Diamond Sporting Club, Bibiani Gustas, the Baby United, Brecom Chelsea, Jonas Stars, Becham United, Young Apostles.